Proséganme, belésate. Avibramanoka. Apasme melna. Yeona chai. Sayonara.